0: ilyen hamumes, hajhajumes, hisum mora tampai ma.
1: Utejev kes hajhajumer, bajtiro karantz toini, bare mi sovolucioner.